0: Ki a zeneszerző és mi a műcíme?
1: A zeneszerző Mogyesz Muszorszki, egy kiállítás képei.
0: Így igaz, tökéletes a válasz. A Chicagói Szimfonikus Zenekar játszott, és mint ahogyan mondtuk, Solti György vezényelt. Ugye a Solti György nemzetközi karmesterverseny a 70-es években indult televíziós karmesterverseny hagyományait eleveníti fel. Az első 1974-ben rendezett versenyen a szlovák Ondrej Lenárd érdemelte ki a harmadik helyet. Most a MÁV Szimfonikus Zenekar élén dirigál egy kapriccsót. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző, és milyen kapriccsó a kapriccsó?

0: Ezt a trombita szólót mindenképpen meg akartam még hallgatni. Tehát a kérdésünk igen. Az, hogy kinek a milyen kapricsóját hallottuk?
1: Piotr Ilics Csajkovszki, olasz kapricsó.
0: Így igaz, a MÁV szimfonikus zenekar játszott, Andrej Lenárd vezényelt. Gratulálok, két kérdés már a táskában, jön a harmadik kérdés, és magyar büszkeséggel folytatjuk. Az 1974-es karmesterverseny második helyezettje Medvecki Ádám lett, aki ezzel egy csapásra ismert dirigensé vált. A gálán annak a magyar zeneszerzőnek a művét vezényelte, aki a következőkben idézett művet is komponálta. Mindkét darab táncok sorozata, a címükben pedig a történelmi Magyarország egy-egy helyszíne szerepel. A kérdés az, hogy ki ez a magyar zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Kodály Zoltán, és a Maros-széki táncok alkotásából hallottunk részletet.
0: Így igaz, és ugye a Gálán pedig a galántai táncokat vezényelte 74-ben. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a Jazz CD-ket megnyerte, és elérkeztünk a negyedik kérdéshez. Itt már a nyertessel fogunk foglalkozni. Most nem ez a negyedik kérdés, de engem azért érdekel, hogy tudja, ki nyerte 74-ben a karmester versenyt? Egy japán karmester.
1: Kobayashi Kenichiro.
0: Igen. Ugye ő nyerte, és innentől kezdve hát szerintem minden magyar a szívébe zárta, de szerintem előtte is, mert tényleg akkor is fantasztikusan vezényelt, hát és utána is. Úgyhogy 74-ben a zsűri Kobayashi Kenichironak ítélte oda az első díjat. A japán karmester Richard Strauss egy művét vezényelte, amely egy tréfás kedvű fickót fest elénk. Már szól is a felvétel, és a játék utolsó kérdése így szól: mit vezényelt Kobayashi az 1947-es verseny gáláján?

0: Tehát a kérdés így szól, mit vezényelt Kobayashi az 1947-es verseny gáláján?
1: Igen, Richard Strauss, a zeneszerző, és Till Eulenspiegel című alkotást.
0: Így igaz, Till Eulenspiegel, ez a vidám fickó, akiről szó volt a kérdésben. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekar előadását hallottuk, Kobayashi Kenichiro vezényelt. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy a másik tárgynyereményt is megnyerte. Virányi Judit volt ma a játékosunk és a nyertesünk. Még egyszer gratulálok, és remélem, hogy hamarosan lesz szerencsénk újra egymáshoz itt a Kinyermában.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Schubert-tel folytatjuk.